Nummer tre. Nummer tre. Førtitre. Fire. Tre. Tjueto. To. To. Trettito. Tre. To. Sekstito. Seks. To. Sekstini. Seks. Ni. Nummer fire. Nummer fire. Syttitre. Sju. Tre. Femtiåtte. Fem. Åtte. Åtti. Åtte. Null. Tjuefem. To. Fem. Femtifem. Fem. Fem. Tolv. En. To. Elleve. En. En.